0: munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Привет, Настя. Два и один FM. Классное радио. В дорогу.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Dimjanosto 2. Jodin FM.

0: a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz FM.

0: amikor a szurkat ettük 8 évesen.
1: Apu megígérte,
0: hogy nem leszünk szegények, sohasem.
2: Éjszakákon át sokat gondolkodtam én.
0: Vonzás törvény.

Hey. Mindenhol ott vagy a fejemben, a kávét, a teát, ahogy szeretted, ahogy fáztál a legnagyobb melegben. Mikor horkoltál, mindig csak nevettem. Bár a takaród lehetnék egy percig még, érezni akarom. Legyél meg itt az utolsó falatom, az utolsó kortyom, az utolsó emlék, utolsó vacsorán a fejemben.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92.1 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Привет, Москва. Йодин ФМ. Классное радио. В дорогу.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulz. Divjanosta 2. Biodin FM.

0: te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz FM.

A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Rádió Pulzus FM.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva.
1: Pulzus FM.
2: Se, Radio Pulse. Divjana 102, Jodin FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92.1 FM.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio. Pulsz

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. 92.1 FM. Классное радио в дорогу.

0: автобуси. Графік роботи з 9.00 до 18.00 за київським часом. Адреса: село Дейда. Телефон 050 782 61 29.
1: Ай, на már csak egy autó áll előttünk és határt lépünk.
2: Jó napot kívánok! Okmányok? Műszaki vizsga?
1: Az nincs.
2: Nincs. Akkor sajnos vissza kell fordulnia.
1: Na, ne már!
3: Nem tudta, hogy egyes európai országokba való belépéskor, akár tranzitban is, vagy a vámvizsgálat után is műszaki vizsgával kell rendelkeznie? Például Magyarország, Románia.
1: Mi tudunk erre megoldást? Dédai Műszaki Vizsga Központ. Végeztesse el most gépjárműve műszaki vizsgálatát.
4: Gyors, megbízható ügyintézés minden járműre, és mindössze 45 perc alatt már a papírokkal a kezében távozhat.
1: Személyautó, motor, teherautó, iskolás busz. Nyitvatartás 8-tól 17-ig. Cím: Berek Déda, Árpád köz 2. Telefonszám 050-782-6129.
5: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – Центр здоров'я «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії – терапевт, кардіолог, дерматолог, гастроентеролог, фізіотерапевт, реабілітолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099-637-9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 112. Оздоровчий комплекс «Жайворонок». Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 2923 від 30.12.2021 року.
6: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja, és ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségközpont. Beregszázban modern orvosi központ a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, bőrgyógyász, gastroenterológus, fizioterapeuta, rehabilitációs szakember, valamint orvosi végzettségű professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalomcsillapításban és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű OneLab laborban, hétfőtől szombatig, az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Telefon 099 637 9206. Cím: Kárpátalja, Beregszász, Sevcsenko utca 112. Pacsirta Wellness Komplexum. Az öngyógyítás ártalmas az egészségre. Licenszkód: Ukrán Egészségügyi Minisztérium, nr. 2923, 2021, 12. hó 30-a.
5: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
7: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható, környezetbarát. 0751-23-88-88. EcoDrive Taxi. 0751-23-88-88.
8: Вікно 5000, двері десь 10, підвіконня сітка ролети ще 2000, але зате в хаті тепло, тихо і спокійно. І це відчуття безцінне.
9: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066-206-1602. Вікна двері «Берегсас» на розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора. 066-206-1602. Шукай нас у Facebook.
1: Az ablak az 5000, az ajtó meg egy 10-es, párkány, háló, roletta még 2000, de legalább akkor meleg van, csend és nyugalom. És ez az érzés viszont megfizethetetlen.
9: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen 066-206-1602. Ablakajtó Beregszász. A Fehérkő sarkán, a Központ

0: Jelző lámpától 30 méterre. 066 206 1602. Keresse a Facebookon.
1: Вы слухали рекламу на радио Пульс FM.
2: Рекламу hallottam.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulz. Dimjanosto 2. Jodim FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulz FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92.1 FM.

hiányoztál, semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsök bölcsinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbel.

0: igényel.
1: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
2: Це Радіо Пульс. 92 FM.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulse FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Привет, Настопа. И один FM. Классное радио. В дорогу.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulz FM.

Tisztelt hallgatóink! Isten tisztelet közvetítésünk következik a Beregszászi Református templomból. Igét hirdet Sipos Vizaknai Ábel, református teológus.

0: Jézus mondja, új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást. Ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Kegyelem, irgalom, békesség Istentől, a mi atyánktól, és Krisztus Jézustól, a mi Urunktól. Amen. A mi segítségünk, elcsendesedésünk, megszólítatásunk az Úr nevében van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Gyertek testvéreim, emeljük fel a szívünket és imádkozzunk. Mennyei Atyánk, hálával és örömmel köszönjük meg neked, hogy ma itt lehetünk, hogy ma itt együtt összegyűlhettünk. Te tudod és te látod, hogy egyen-egyenként milyen gondolatokkal, akarattal, vágyakkal érkeztünk. Ezeket most hagyd tegyük le a te kezedbe. Urunk Jézus Krisztus, tisztítsd és formáld mindezeket, amik a szívünkben vannak, hiszen neked van hatalmad megóvni, amiket abban forgatunk és tartogatunk. Köszönjük, hogy te nem szeretnél mindent megtartani abból, hiszen sok mindent akarunk, és sok mindent szándékozunk, amik veled ellentétesek. Így kérünk, hogy önmagaddal töltsd be a szívünket, és mint áldott orvos, gyógyítsd a betegséget hordozó testvéreinket. Szentlélek Isten, vezess bennünket általad jövő szándékkal, most elsősorban, hogy általad követhessük a megváltónkat, hogy szerinted való tanítványok lehessünk. És kiáltunk hozzád, mint a vigasztalás lelkéhez, hogy te hagyj vigasztalást Jézus Krisztus által a gyászhorzó testvéreinknek. Amen.
1: Istenünk igéjét olvasom a Lukács evangéliumának a 14. fejezetéből, annak is a 25-től a 27. terjedő verseit eképpen. Nagy sokasság ment vele, és ő feléjük fordulva így szólt. Ha valaki hozzám jön, de nem gyűlöli meg apját, anyját, feleségét, gyermekeit, testvéreit, sőt még a saját lelkét is, az nem lehet az én tanítványom. Ha valaki nem hordozza a maga keresztjét, és nem jön utánam, az nem lehet az én tanítványom. Ámen.
0: Kedves testvéreim! Nagy Sándor egyik hódító hadjárata során egy éjszaka nem tudott aludni, és kijött a sátrából, és elkezdett körülmenni a táborban. És ahogy közeledett az egyik őrszemhez, észrevette, hogy ez az őrszem bizony alszik. Ahogy közeledett, a katona is meghallotta a neszeket, és meglátta a távolban Nagy Sándor alakját. Amikor Nagy Sándor odaért ehhez a katonához, határozottan megkérdezte tőle, tudod-e, hogy milyen büntetés jár annak, aki szolgálat közben elalszik? Igen, uram, válaszolta az őrszem. Hogy hívnak téged, katona? Sándornak, uram. A hadvezér ekkor felhúzta a szemöldökét, és újra megkérdezte. Hogy hívnak? Sándor a nevem, uram, válaszolta a katona remegő hangon. A hadvezér ekkor azonban harmadszorra is feltette a kérdését, ezúttal még hangosabban. Mi a neved? Sándor, uram, mondta a katona harmadszor is. Ekkor a nagy hódító erősen a szemébe nézett ennek a fiatal embernek, és erőteljesen így szólt. Katona, vagy a neveden, vagy a hozzáállásodon változtass. És kedves testvéreim, nekünk, akik Krisztus nevének hordozói vagyunk, és magunkat keresztényeknek valljuk, úgy kell élnünk, hogy méltóak legyünk ehhez a névhez. Ha kinyitjuk a keresztény bibliai lexikont a tanítvány fogalmánál, akkor azt olvassuk, hogy a tanítvány feladata, hogy Uráról, vagyis Jézus Krisztusról, mint az ő tanítványa bizonyságot tegyen. A feltámadott Úrról való bizonyságtétel pedig a Krisztusról szóló evangélium az emberek előtt. A tanítványság fő célja pedig nem más, mint a Jézusban való hitre hívás, amelynek ára van, amely nem tűr felemásságot. A korábbi történetünkben sem az volt a problémája a hadvezérnek, hogy a katonáját ugyanúgy hívták, mint őt, hanem az, hogy ez a név ott és akkor kötelezte valamire a viselőjét, mert annak értéke és lényege volt. Ugyanígy értéke és ára van például egy autónak. Bármennyibe is kerüljön az, az érték. És mivel érték, ezért megbecsüljük, karban tartjuk. Oda figyelünk, hogy milyen üzemanyagot tankolunk bele. Megválogatjuk, hogy melyik szerelőhöz visszük el. De kedves testvéreim, ugyanígy értéke és ára van az egészségünknek. Ugyanígy értéke és ára van a bevásárlásnak. Megválogatjuk, hogy melyik boltban és milyen terméket vásárolunk. Oda figyelünk, hogy az adott termék mennyibe kerül, milyen alapanyagai vannak, egészséges-e vagy kevésbé az. De ugyanígy értéke van az életvitelünknek is. Értéke van az egészségünknek. De még annak is, hogy kire hallgatunk. De a legfontosabb, kedves testvéreim, hogy értéke és ára van Jézus Krisztus követésének is. Ezért mondja azt, hogy aki nem gyűlöli meg apját, anyját, feleségét, gyermekeit, testvéreit, sőt még a saját lelkét is, az nem lehet az én tanítványom. Mit jelent ez? Az elsőre felháborító kérdés, kijelentés. A gyűlölet jelentése itt viszont nem az, amire mi gondolunk. Nem az, hogy gyűlölünk el a családunkat, vagy az életünket. Vagy netán meg kellene szakítanunk a kapcsolatot a szeretteinkkel. Hanem, hogy Jézus Krisztussal összehasonlítva, ha választanunk kell, a választás győztesének Jézusnak kell lennie. Őt kell jobban szeretnem, mint bárki mást. A Jézus melletti döntés akkoriban nehezebb volt, mint ma. Bár ma nehezebb, mint 150-200 évvel ezelőtt gondoljuk. Amikor még a nyugati világban a keresztény kultúra uralkodott. Jézus idejében és az őt követő korai nemzedékekben a Jézus melletti döntés általában gúnyt, elutasítást, feszültséget jelentett. Másrészt a világ más részein a Jézus melletti döntés elszigetelődést jelenthet. Akik erős héber hagyományból, netán muszlim háttérből érkeznek, vagy Ázsia azon részeiből, ahol az ősök tisztelete uralkodik, kockáztatják, hogy azonnal elutasítják őket. Senki sem dönthet úgy tehát, hogy könnyedén követi Jézust. Természetesen Jézus hívása ettől függetlenül ma is ugyanaz. A tanítványság megköveteli, hogy ő elsődleges hűséget kapjon. Jézus azt akarja, hogy elsődleges legyen az életed minden területén. Ehhez pedig Isten megköveteli a napi bibliaolvasást, az ő igéjével való napi kapcsolatot, a folyamatos közösséget, az imádságot, amely bátorítja a járásunkat, és Isten meghallgatását minden olyan környezetben, felületen, eszközön, amelyet az ő tanítványai számára biztosít. Hiszen lehetünk felszínes követői is Jézusnak. Megengedhetjük magunknak, hogy csak akkor követjük őt, amikor nekünk az kényelmes, vagy netán az szükséges számunkra. Így tehát a tanítványság hosszú út. Mi emberek folyamatosan növekedünk abban, hogy megértsük és alkalmazzuk, mit jelent Jézus elsődleges szerepe a mi életünkben. És hogyha legtöbben őszinték vagyunk, tudjuk és érezzük azt, minthogyha azt éreznénk, hogy Isten újra és újra csak többet és többet szeretne tőlünk. Így folyamatosan felfedezünk új területeket az életünkben.

0: melyek lehetővé teszik számunkra, hogy azzá váljunk, amire hív minket. Nem azért javítja ki a hibáinkat, hogy megérdemeljük a kegyelmét. Inkább hozzáfordulunk, hogy elkezdhesse az újjáépítés munkáját, amelyet az életünkben véghez akar vinni. Valódi értelemben a tanítvány egy folyamatos újjáépítés alatt álló ember. És egy jó tanítvány felismeri, hogy az újjáépítés soha nem készül el. Azt is felismeri, hogy az újjáépítés lebontást igényel, mielőtt valami frisset, mielőtt valami újat építene Isten. És az, amit a mi Urunk újjáépít, nem mindig könnyű vagy kellemes. De az építés céljához hasonlóan, ami kialakul, ami elkészül, az sokkal jobb, mint ami az elején volt. Az ilyen átalakulások, az ilyen Istentől jövő átformálódások teszik reménytelivé és értékessé a tanítványság útját. És Jézus számára egyértelmű, hogy a tanítványságunk megfontolást igényel. Ezért csak a kereszt vívői lehetnek tanítványok, mondja. Ha nem tudjuk járni az elutasítás útját, amelyet ő járt, akkor nem vagyunk készek arra a hit útjára, amelyet ő készített számunkra. Néha a tanítványságot a megváltó hit különálló fázisaként tekintjük, azonban nem választhatjuk szét a kettőt. Bár a hit és a tanítványság elkülöníthető fogalmilag, elválaszthatatlanul összefüggenek, mivel az ember hitáltal bízik Jézusban, majd bízva jár ő vele. Jézus egy kapcsolatba hív bennünket, nem csak egy döntésbe. És mint tanuló a tanítvány, kapcsolatba lép Jézusával, és egy élethosszig tartó tanulási útra lép rá. Pál ezt az utat a hitből fakadó engedelmességnek nevezte. Egy olyan életmódnak, amelyet azoktól várt el, akiknek hirdette az evangéliumot. Jézus tehát az őt követés a tanítványság szabályairól szól, ha fogalmazhatunk így. Azonban a tanítvány sosincs egyedül, mindig közösségben van jó helyen. Most is itt együtt vagyunk. És hogyha belegondolsz, kedves testvérem, akkor nem vagy mindenkivel jóban, aki melletted ül. Nem szeretsz mindenkit. Sokakban találsz valami kivetni valót, amivel alá tudod vetni egy olyan vizsgálatnak, hogy ő miért nem elég jó, hogy ő miért nem olyan jó, mint én. Jézus viszont ezeket az emberi kapcsolatainkat is rendezte a keresztfán. Így nekünk felelősségünk van ezzel kapcsolatban. Nekünk gyakorlati problémáink vannak a másikkal, akikkel néha még a krisztusi közösség megélése is nehezünkre megy. Jézus ezért foglalkozott sokat a tanítványaival, az alázattal és a szeretettel kapcsolatban. Péter apostol ennek ellenére mindvégig büszke és magabiztos maradt. János pedig mindvégig rászolgált arra, hogy a mennydörgés fiának nevezzük. Ha azonban megfigyeljük az első gyülekezet működését és Péter, illetve János leveleit, előbbi gyakran utal az alázatra, a másik pedig nagyon sokat ír a szeretetről. Mi tehát ennek a nagy változásnak a titka? Jézus tanította őket ezekről, a Szentlélek pedig megmunkálta ezeket bennük, és elkezdte őket belülről megváltoztatni. Kedves testvérem, milyen tanítvány szeretnél lenni? Olyan, aki a felszínen követi Krisztust, csak úgy, ahogy kényelmes, ami nem jár kompromisszummal? Vagy szeretnél általa való tanítvány lenni, aki őt részesíti előnyben, aki rátekint, és aki rámer hagyatkozni minden döntésében, minden élethelyzetében? Engedd, hogy formáljon és építsen. Hallgass az új hívó szavára, hogy vezethessen, és újra átöleljen az ő gyengét karjaival. Amen.
1: Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy örök életnek beszéde van te nálad. Köszönjük, hogy nálad a gyűlölet nem azt jelenti, hogy valakit elutasítunk, hanem azt, hogy téged kérünk és várunk életünk és szívünk első helyére.

0: Köszönjük, hogy nem elzárni szeretnél bennünket, hanem összetartani. Te látod, hogy oly sokszor nehezen megy rád figyelnünk, hiszen olyan sok minden van, ami vissza akar húzni minket a földre, üres ügyek, semmit mondó örömök, méltatlan gondok, oly sok dolog, ami vissza akar riasztani. A büszkeségünk, amely túl bátortalan ahhoz, hogy elfogadja a segítséget, a gyáva félelem, mely visszakozik, ha saját romlása árán is, a bűné, mely elfut a szentséges tisztasága elől, ahogyan a betegség az orvosságtól. De a legerősebb mégis te vagy. Vonz hát magadhoz minket még erősebben. Üdvözítőnknek és megváltónknak hívunk, és azért jöttél a világra, hogy kiszabadíts minden kötelékből, mellyel gúzsba kötettünk, vagy mellyel saját magunkat kötöttük gúzsba. Így kérünk, újíts meg bennünket, és segíts tovább indulnunk veled, mint tanítványaid, egyedül a te dicsőségedre. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
1: Fogadjuk Istenünk áldását. A minden kegyelem Istene pedig, aki elhívott titeket Krisztusban az ő örök dicsőségére, maga fog titeket felkészíteni, megszilárdítani, megerősíteni és megalapozni. Amen. Isten velünk, áldás békesség.
2: Tisztelt hallgatóink, Isten tisztelet közvetítésünket hallották a Beregszászi Református Templomból. Ígét hirdetett Sipos Vizaknai Ábel, református teológus.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulse FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Вивьяносто два и один FM. Классное радио в дорогу.

0: Галерея угорського дому Мункачі Міхай.
1: A Mункачі Міхай Magyar Ház Galériája.
2: Kárpátalja képzőművészeti életének egyik meghatározó alakja, Mihályló Belenc szobrász, grafikus és pedagógus, aki művészetével évtizedek óta hidat épít kultúrák, népek és történelmi emlékezet között. Az 1951-ben az ökörmezői járási Liszkovecen született alkotó a kijevi képzőművészeti főiskolán végzett, majd Kárpátalja művészeti életének egyik legismertebb személyiségévé vált. Munkáiban különösen fontos szerepet kap a történelem, az identitás és az emlékezés. Szobrai és domborművei nem csak művészeti alkotások, hanem közösségi emlékhelyek is. Nevéhez számos magyar és kárpátaljai vonatkozású köztéri alkotás kapcsolódik. A Mункácsi várban látható Petőfi Sándor mellszobra, a Hunyadi Mátyást ábrázoló dombormű is az ő munkája. Munkács belvárosában pedig az általa készített Mункácsi Mihály szobor állít emléket a világhírű festőnek. Különleges érzékenységgel fordult a zene és a képzőművészet nagy alakjai felé is. Liszt Ferenc, Bartók Béla, Erdély Béla vagy éppen Boksai József emléktáblái és domborművei mind az ő alkotói világát tükrözik. Műveiben a realizmus és a lelki mélység egyszerre jelenik meg. Arcai nem csak ábrázolnak, hanem történeteket mesélnek el. Mihályló Belenc több mint 500 érmet is készített, amelyek rangos nemzetközi gyűjteményekben, többek között a Vatikánban és az Ermitásban is megtalálható. Grafikusként, íróként és tudományos munkák szerzőjeként is aktív, alkotásai pedig rendszeresen szerepelnek hazai és nemzetközi kiállításokon. Művészete egyszerű őrzi Kárpátalja sokszínű kulturális örökségét és azokat az emberi értékeket, amelyek generációkon át összekötik a közösségeket.
0: Дорогі радіослухачі, в ефірі Радіо Пульс прозвучала рубрика за підтримки угорського дому імені Мігая Мукачі в місті Мукачеві та ТОВ «Захід Фінанс Груп».
3: Rovatunkat támogatta a Mункачі Міхай Magyar Ház és a Záhíd Finance Group Kft.

0: te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. 92.1 FM. Классное радио. В дорогу.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva.
1: Pulzus FM.
2: Це Радіо Пульс. 92 FM.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulse FM.

0: Semmi gond! Kézi és akkumulátoros permetezők széles választéka segíti a munkát. Vízellátás? Megoldjuk! Szivattyúk minden igényre! Kerti, mélybúvár, sőt, benzinmotoros szivattyúk is elérhető. Ne bajlódj! Válaszd a megbízható megoldásokat egy helyről. Építész Kft. Minden, ami kert és öntözés. Cím: Beregszász, Muzsai út 52B.
1: Сила та енергія нехай буде з тобою.
2: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066 206 1602. Вікна двері Берегсас.
3: На розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора.
2: 066 206 1602.
3: Шукай нас у Facebook.
4: Az erő és az energia legyen veled.
5: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen. 066 206 1602. Ablakajtó Beregszász.
6: A Fehérkő sarkán, a központi jelzőlámpától 30 méterre.
5: 066 206 1602. Keresd a Facebookon.
7: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099 020 39 51.
8: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Bégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Bégány. Ízek, amik vissza hívnak. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
9: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
10: Рекламу слухали.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Ты в 91 FM. Классное радио. В дорогу.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Це Радіопульс. 92.2 FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Vivian Ostapa.
1: Jodin FM.
2: Klasszne Radio.

0: Közösség, mozgás és lelki feltöltődés, ismét kerékpártúra az Ungvidéken. A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete hosszú évek óta kiemelt figyelmet fordít olyan közösségi programok szervezésére, amelyek nem csak tartalmas kikapcsolódást, hanem valódi közösségi élményt is nyújtanak a családok számára. Az egyesület célja, hogy lehetőséget teremtsen a minőségi együtt töltött időre, miközben a résztvevők testi és lelki feltöltődésben egyaránt részesülhetnek. Ezek közé tartoznak a már hagyományosnak számító kerékpártúrák, amelyek évek óta nagy népszerűségnek örvendenek a családok körében. Ezúttal április 25-én az Ungvidék adott otthont a rendezvénynek, amelyet néhány év kihagyás után immár második alkalommal sikerült megszervezni ezen a tájegységen. Szabó Levente programfelelőst kérdeztem.
1: Ungvidéki biciklitúra most tudtuk másodjára megszervezni. Tavaly már volt egy biciklitúra, akkor Szürtéből indult, Palágykomorócon keresztül, Sislóc és Tarnóc volt a végállomás. Akkor templomokat tekintettünk meg, idén pedig másik útvonalat választottunk, hogy már kicsit újdonság is legyen benne. Most Tégláson keresztül mentünk Oroszgejőc Kisgejőcbe, és találkoztunk a csoport másik felével, aki pedig Dobrony irányából indult el. Dobrony Kisdobronyiak jöttek még, és a Telek-Kisgejőc közötti Latorca hídnál találkoztunk.
0: Mekkora távolság, így a két csoport mennyit gyűrt le egy irányba?
1: Hát, hogyha mind a két irányt számoljuk, akkor durván egy 15 kilométer, így fele-felében olyan 8 kilométer volt egy irányba, oda-vissza olyan 16-17 kilométer tettek meg egyesével az emberek.
0: Van valami különlegesség is ennek a Latorca hídnak, vagy egyszerűen csak ez volt félúton?
1: Egyszerűen ez volt félúton, amúgy szép, ott a Latorca mentén lehet sétálni, de úgy szerettük volna, hogy egyszer érkezzen meg a csoport, együtt mindenki a Cipő Múzeumhoz Kisgejőcre, amit a tavalyi év folyamán tudtak megnyitni. És ide már akkor együtt érkeztünk meg. Itt volt egy kis tárlatvezetés, ettünk egy kis sütit, banánt, pihenés, utána pedig még ellátogattunk szintén a településen található Egri Ferenc Múzeumba, aki egy nagyon híres harangő öntője volt Kárpátaljának.
0: Milyen volt a hangulat a tekerés közben?
1: Biciklizés közben nagyon sok mindenre van idő beszélgetni, ismerkedni, mert általában a leglassabbnak vesszük fel a tempóját, nem hagyunk ott senkit. Úgyhogy

0: Itt órák vannak beszélgetni, akárkivel akarsz találkozni, csak oda tekersz simán mellé, és nyugodtan vannak, nemhogy perceid, óráid is valamilyen témát megvitatni. A gyerekek jól érezték magukat, próbáltunk nem gyorsan hajtani, hogy mindenkinek megfelelő legyen, és több szünetet is belevittünk az útra, vittünk magunkkal banánokat, süteményeket, vizet, hogy minden igény ki legyen elégítve.
1: Itt már a sebesség elhangzott, hogy a leglassabbnak a tempóját veszi fel a csoport. Mennyire szempont egy ilyen biciklitúránál, akár gondolok itt a felszerelésre?
0: A kiírásban követelmény volt, hogy olyan kerékpárokat hozzanak magukkal a tagcsaládok, amik egy 20 kilométeres táv megtevésére alkalmasak. Emellé még ki volt rakva, hogy aki tud, az hozzon magával láthatósági mellényeket. De ennek ellenére azért olyan útvonalakat választunk, ami nem főutak mellett húzódnak, hogy nagy legyen a forgalom. Ez az irány is, amit most meg tudtunk tenni. Hála Istennek egy nagyon nyugodt útvonal. Ha vannak is személygépjárművek, azok nagyon lassan mennek el mellettünk, úgyhogy nyugodtan tudtunk biciklizni, az egész út, amiénk volt.
1: A létszám érdeklődés, mire volt népszerű ez a program?
0: A tavalyi év folyamán egy olyan 28-30-an jöttek el, idén ahhoz képest 55-en jelentkeztek be, de sokan lebetegedtek, ebédnél, amikor számoltuk, akkor 43-an voltunk, úgyhogy hála Istennek sokan jöttek el, többen voltak kíváncsiak rá, mint az elmúlt év folyamán.
1: Egy utolsó kérdésem van, a programfelelős Szabó Levente ilyenkor mire figyel leginkább a túra alkalmával?
0: Hú, a legnehezebb azok az előkészületek, hogy minden ott legyen a helyén, de ebben nagyon sok segítségünk volt. A sislóci nagycsaládos összekötőházas pár, a fekesházék nagyon sokat segítettek a szervezésben, és emellett a kisgelyőciek pedig magukra vállalták a bográcsosnak a megfőzését, mivel Kisgelyőcön is több tagcsaládunk van. Ők megfőzték a bográcsost, előkészítették a parókiánál a területet, ott úgy láttam, hogy lenyírták a füvet, kikészítették az asztalokat, úgyhogy ők vállalták magukra az oroszlánlészt, nekem csak koordinálni kellett az egészet, meg elindulni velük együtt és odaérni a végcélhoz.
1: A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete immár harmadik alkalommal szervezte meg hagyományőrző májusfaállító estjét a házaspárok számára, bizonyítva, hogy a régi szokások nem csupán emlékként élnek tovább, hanem ma is képesek megtölteni tartalommal, örömmel és meghittséggel az emberi kapcsolatokat. A Beregardói Perényi Kultúrkúria udvara ezúttal is megtelt muzsikaszóval, nevetéssel, szerenáddal és tánccal, és mindenek előtt olyan házaspárokkal, akik egy estére félretették a mindennapok terheit, hogy újra egymásra találjanak. A rendezvény elején és másnap is Szilágyiné Tóth Gabriella programfelelőst kérdeztem. Április 30-án a Perényi Kultúrkúriába készülődnek a nagycsaládosok, ugye közeleg, illetve ma este van május éjszakája. Jól gondolom, hogy nem véletlen az időpontválasztás, és talán a helyszín sem. Szilágyiné Tóth Gabriella alelnökasszonyt kérdezem.
2: Így van. Azt hiszem 3 vagy 4 éve találtuk ki ezt az alkalmat, hogy mit is csináljunk, milyen programot szervezünk, ahol egy kicsit a házaspárok együtt lehetnek. És így jött az ötlet, hogy legyen egy táncest. Jó lesz táncest, na de hát mikor? Pont május éjszakán, mert hogy akkor volt időnk, és olyan jól jött ki, hogy azóta így hagyománnyá vált ez az alkalom. Ha már így összejövünk, akkor a férfiaknak első évben ez ilyen titokzatos dolog volt, hogy a májusfát állítanak, feldíszítik, énekelnek, szerenádot adnak az asszonyoknak. És ahogy most is látszódik, az asszonyok pedig készülnek finomságokkal, üdítővel, hogy megkínálják a férjüket.
1: Elmondom gyorsan a rádióhallgatóknak, hogy a férjek most éppen a májusfát díszítik, és fogják rögzíteni nem sokára, a hölgyek pedig itt bensörögnek, rengeteg szebbnél szebb sütemény és hát italok is azért kerülnek az asztalra. Mire számíthat? Ugye most még a program elején vagyunk, azért kértem, hogy előzetesen halljuk azt, hogy mivel várják a résztvevőket. Mi fog ma történni még ezen kívül?
2: Természetesen a legnagyobb célom, hogy nagyon jól érezzük együtt magunkat, de a legfontosabb, hogy a házaspárok együtt jól érezzék magukat, és ehhez mi próbálunk majd jó kedvet csinálni, illetve kicsalogatni belőle a jó kedvet, és fogunk táncolni, fogunk jókat beszélgetni, találkozni, énekelni. Úgy gondolom, hogy ez is egy ilyen ritka, érdekes alkalom, hogy a férfiak együtt énekelnek a feleségeknek, és a feleségek pedig olyan jó szívvel hallgatják. És egy kicsit az is célom, hogy amikor majd Halász Bertalan, akit megkértem, hogy zenéljen nekünk, segítsen a férfiaknak, hogy felkérjék a férjek a feleségüket.
1: Tehát, ha jól értem, ünneplés, hagyományőrzés és egymásra figyelés a mai kínálat.
2: Nagyon jól megfogalmaztad, így van.
1: Május fállítása rendezvény elején kérdeztem, hogy mik a tervek. Most már az esemény végén, illetve után kérdezném, hogy ilyen volt a megtapasztalás, mit sikerült megvalósítani. Azt hiszem, a hangulat, arra vagyok a legjobban kíváncsi.
2: Azt láttam, hogy nagyon jókedvűen táncoltak, és lehet, hogy még táncoltak volna tovább is a családok. Nagyon örülök, csak a vacsorát az kint terveztük a teraszon, és hűvös lett. Így bent terítettük meg a vacsorát, és utána már, hát már inkább úgy ellazult a családok, már nem volt kedvük visszapakolni és újra táncolni. Ezt láttam, hogy lehet, hogy még tovább lehetett volna egy kicsit mozogni, de utána jó kedvűen beszélgettek sokáig, jó volt látni őket, jó volt látni, hogy messziről is eljöttek a házaspárok, fontos volt nekik. Több olyan házaspár is volt, akik még nem voltak ilyen táncklubon, láttam, hogy egy kicsit úgy először feszélyezve érezték magukat, de biztattuk őket, hogy itt nem az a lényeg, hogy most tökéletesen megtanult és tökéletesen csinált, hanem azt, hogy így együtt, ez meg volt.
1: A helyszínválasztás az, hogy ez az esemény, ez a május vállítás, ez mindig Beregardóban, a Perényi kúriában van, ez minek köszönhető?
2: Akkoriban 3 évvel ezelőtt többször jártam ott, és láttam, hogy szép ez a környezet. Nagyon szépen rendben van. Minden tökéletes ahhoz, hogy mi is jól érezzük magunkat, és nagyon köszönjük, hogy idén is a Rákóczi Egyetem biztosította nekünk ezt a helyszínt. Mindig jó szívvel ideadják, mi pedig jó szívvel ott elfoglaljuk ilyenkor egy kicsit, ezt a termet is, ezt az udvart is. Hát egy kicsit így, mintha otthon lennénk, mert van kapu, van, ahova a fiúk odakössék a májusfát, mi nők, akkor ott egy kicsit háziasszonnyá válunk, és megkínáljuk őket, behívjuk, jól érezzük együtt magunkat. Hálásak vagyunk, hogy most is ide adták ezt a termet, és ezt a helyszínt.
1: Picit, ha távolabbra nyitom a történetet. Ugye május vállítás alapvetően ennek ürügyén gyűltek össze a nagycsaládos házaspárok Beregszász mellett, Beregardóba, Perényi kúriába. Ugye ezt a rendezvényt főleg Beregszász és Beregszász környéki nagycsaládos házaspárok vettek rajt részt, bár voltak távolabbról is. Ön szerint, és ezt most úgy is kérdezem, mint az egyesület alelnökét, mi kellene ahhoz, hogy mondjuk ugyanebbe az időbe vagy hasonló időpontban Kárpátalja más területein, vidékein is a nagycsaládosok hozzájussanak egy ilyen vagy ehhez hasonló programhoz?
2: Benne is van a tervünkbe, de kellenek szervezők, akik ezt előtte dolgoznak ezen, és nem tudunk Józsival egyszerre több helyszínen lenni, viszont más sem szeretnénk túlzottan bevonni a feladatokba. Mi ezt jó szívvel, szolgálatból csináljuk, de nem biztos, hogy mindenki ezt szeretné. De hogyha kérnek, hogyha van olyan kérés, akkor igyekszünk annak eleget tenni, hogyha lesz, hogy legyen május fállítás és táncház, akkor gondolom, hogy azt is majd megszervezzük.
1: Tulajdonképpen jól gondolom, ahogy mondjuk Tisza Péter falván mondjuk egy kézműves foglalkozást a helyi nagycsaládosok, akár a helyi összekötő vezetésével meg tud tartani, vagy mondjuk Ugocsába meg tudnak tartani egy nagycsaládos rendezvényt, akár ez is lehet egy olyan mondjuk a következő évben, amihez ha a helyiek kellően hozzáállnak, belefektetnek az előkészületben munkát, akkor lehet, hogy jövőre már nem csak Beregardóból jön a tudósítás, hanem Kárpátalja különböző nagycsaládosok által lakott vidékein is.
2: Elgondolkodunk ezen, és lehet, hogy most így hirtelen az jutott eszembe, hogy lehet, hogy akkor minden éven máshol fogjuk tartani. Elképzelhető ez is.

0: Az este legfontosabb üzenete a házasságot nem elég egykor jól elkezdeni, azt minden életkorban ápolni kell. A figyelmesség, a kedvesség, az egymásnak szerzett apró örömök évekkel, évtizedekkel később is épp oly fontosak, mint az udvarlás elején. A romantika nem a fiatalság kiváltsága, hanem a szeretet egyik legszebb nyelve, amelyet soha nem késő újra megszólaltatni. Ehhez persze segítség az élő zene is. Halász Bertalan harmonika művész a szerenádot kísérte hangszerén.
1: Mikor azt hallotta, hogy a nagycsaládosok májusfa állításra hívják zenélni, mi volt az első gondolata?
2: Az első gondolat, ami eszembe jutott, elsősorban az volt, hogy egyeztessünk a férfiakkal, hogy olyan nótákat szedjünk össze, amit mindenki ismer, és el is tud énekelni. És ennek okán tanulták a szöveget, mindenki úgy egyeztettük össze, hogy mindenki tudjon énekelni.
1: Jól is énekeltek? Kérdés arra vonatkozik inkább, hogy nagycsaládos férfiakról, apákról az ember sok mindent tud, sok mindent képzel. Milyen énekesek ők?
2: Ezen a napon, benne az órában és a percben szerintem a legjobbak.
1: A Halász Bertalan azon kívül, hogy harmonikázik, azon kívül én úgy gondolom, ahogy én megismertem önt, a népzene nagyon közel áll önhöz. A népzenén keresztül a hagyományaink, a népi hagyományaink. És a májusfa állítás, főleg ezen a vidéken, egy nagyon szép népi hagyomány is. Amikor egy ilyen rendezvényre, egy hagyományőrző rendezvényre hívják, akkor a hagyomány tisztelő és hagyomány szerető zenész az hogy érzi magát?
2: Elsősorban megtisztelve, hogy elhívják egy ilyen rendezvényre akár muzsikálni. Aztán pedig nagyon fontos számunkra ez, hogy ezt a nagyon szép, gyönyörű hagyományt tovább vigyük és éltessük, és átadjuk az utókor nemzedékének is, hogy ez nagyon szép, nagyon kedves gesztus a hölgyek számára, a hölgyek iránt, és ezt mindenféleképpen tovább kell vinnünk és tovább adnunk. Ezt nagyon fontosnak tartom.
1: Hagyományőrző zenész szokta egyébként a májusfa állítás hagyományát otthon eszközölni?
2: Eszközölni, de bizonyan, hogyha lenne ideje. De mivel egész éjszaka oda van muzsikálni, így elég nehézkes megoldani a májusfa felállítását. Én személy szerint egy-egy kis kosárral szoktam meglepni a családtag hölgyeit. Persze egy nagyon szép szerenáddal, és ezzel én elnyelem a tetszésüket.
1: Van kedvenc a dalok közül erre az alkalom?
2: Én úgy gondolom, hogy ilyenkor minden zene kedvencnek számít. De ugye, ami az egyik legkedveltebb, legismertebb, a Szeretnénk május éjszakáján, úgy gondolom, hogy ez egy elengedhetetlen nótája ennek az egész estének. De ugye ezt kiegészíti nagyon sok másik zene. Vannak hagyományosabbak, amiket ugye még nagyapámék is játszottak, amiket elmondtak nekem annak idején azok a hölgyek, akiknek ők még játszottak. És ugye vannak ugye újabbak is. Hát az a hölgy, akinek megrendeltek egy szerenádot, mindenféleképpen van saját kedvenc száma. Ilyenkor például nagyon népszerű az a megoldás is, hogy elküldik nekem azt a számot, akkor abból felkészülünk, és akkor azt előadjuk a kedves hölgynek.
1: De itt a nagycsaládosoknál most ez egy közös válogatás volt, ha jól emlékszem a beszélgetés elején. A zenésszel egyeztették, hogy mi legyen a repertoár.
2: Persze, természetesen egyeztettünk, és annak eredménye lett ez a mai kiváló előadás produkció.
0: A Kálmene házaspáros májusfa állító estje idén is bizonyította, a hagyomány akkor él igazán, ha nem csupán őrizzük, hanem újra és újra megéljük. A májusfa pedig nem csupán a tavaszi jelképe marad, hanem a hűségé, az összetartozásé és annak a csendes, mégis erős szeretetnek a jele, amelyre minden család épül.

0: Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete számára nem csupán anyák napján fontos az édesanyák megbecsülése. Az Egyesület évről évre tudatosan keresi azokat a lehetőségeket, amelyek által a nagycsaládok szíve-lelke, az édesanyja is megérezheti, áldozatos munkája, csendes helytállása és mindennapi szeretet szolgálata nem marad észrevétlen sem a család, sem a közösség előtt. Az idei programsorozatról Tarpai Józsefet, a KMNE elnökét kérdeztem. 2026-ban is a Nagycsaládos Egyesület megtartja az Édesanyák Hete programsorozatot. Ez több éve már nem csak egy napról szól az Egyesületnél, hanem több napon keresztül, akár egy héten keresztül is tart. Tarpai Józsefet, az Egyesület elnökét arról kérdezem, hogy ez a programsorozat, ez milyen helyet foglal el az Egyesület életében?
1: Azt kell, hogy mondjam, szinte a legfontosabb helyet foglalja el, hiszen tudjuk, hogy az édesanyák azok, akik gyakorlatilag összetartják a családot, tehát ők tartják a tüzet, úgymond a kemencébe, és igazából van édesapák napja is, de az általában egy délután szokott lenni, hogy az édesapák összejönnek. Az édesanyák sokkal kreatívabbak, tehát itt azért több elnökségi tagunk programfelelős, sőt 4 programfelelős van, hát ritka az az alkalom, én azt gondolom, ez nagy programunk, csak egy nagy gyereknap, ahol több programfelelős van, de hogy ebből is látszik, hogy mennyire fontos ez a program, hiszen itt tulajdonképpen nem csak arról van szó, hogy az édesanyák összejöjjenek ilyen klubszerűen, vagy beszélgessenek, bár ez is fontos, de valamilyen fajta minőségi programot szeretnénk ajánlani nekik. Tehát ilyen például az előadás, ami volt is, ilyen mentálhigiénés szakember, aki elmondja azt, hogy igenis miért értékes egy édesanyja, miért fontos egy önismeret, miért fontos az, hogy kimondjunk dolgokat. Pont tegnap zajlott az első ilyen vacsorába összekötött előadás, hát valami rekordszámú, gyakorlatilag alig tudtunk leültetni. Édesanyját a Helikonban volt, és majdnem 160-an voltak, és ugyanezt megismételjük nagyszülősön is, de hát nagyon sok olyan program lesz, ami gyakorlatilag úgy összehozhatja az édesanyákat, például ilyen a kézműves program, amit Harapko Marianna vezet, ilyen a túrázó program, amit Dancs Katalin vezet, tehát ez is egy, én azt gondolom, kis mozgással összekötött közösségépítés, mondhatjuk így is, de fontos például a wellness program is itt is. Beregszázva Szőlősön az anyukák elmennek, kicsit beszélgetnek, kicsit pihennek. Talán a legfontosabb, azt gondolom az, hogy feltöltődjenek az édesanyák, hiszen most tavasz vége van, május van, tudjuk azt, hogy a nagycsaládosoknál ilyenkor már legutolsó energiát használják fel, ugye május végén vége van az iskolának, és ilyenkor azért hát az édesanyák azok, akik azért jobban foglalkoznak, tanulnak a gyerekekkel, míg az édesapa ugye mással van elfoglalva, tehát hogy én azt gondolom, hogy igenis szükség van arra, hogy ők feltöltődjenek, illetve azért is jó, hogy ennyi sokan összejönnek, és egész Kárpátaljára, szóval nem csak Beregszász, hanem tényleg Ugocsa, Ungvidék, Munkács is környéke, tehát egész Kárpáton élnek magyarok, hogy látják, hogy tulajdonképpen nincsenek egyedül is. Én azt gondolom, ez is egy nagyon fontos szempont. Amikor így néztem a tegnapi rendezvényről a képeket, akkor az jutott eszembe, hogy azért háború idején ennyi magyar édesanyát, akik minimum 3 szültek és nevelik és itthon vannak, hát nem nagyon tudok tervezetet, aki össze tud hozni ennyi édesanyát, és itt a közös bennük mindenkiben az, hogy ők kárpátai magyarok, ők nagycsaládosok, ők keresztény életmódot élnek, szóval hogy teljesen mindegy, hogy református vagy katolikus, de ezek a közös értékeink, és én azt gondolom, hogy emiatt is bizakodhatunk abban, hogy igenis van jövőnk itt Kárpátalján, hiszen ennyi édesanya itt hol van és teszi a dolgát, akkor ez azt jelenti, hogy hol lesz jövő, tehát ennek lesz hozadéka.
0: A programokról későbbi adásainkban számolunk be részletesen. Ez volt ma a Családi Kör. A vágó kollégámmal, Barkasz Erikkel kívánunk további jó rádióhallgatást. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Rajkó Balázs. Ne feledjék, a Családi Kör hamarosan visszahallgathatóvá válik a www.kmne.org.ua weboldalon.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Це Радіопульс. 92 FM.

again. A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulse FM. Rádió Pulse FM.

Vásárosnamény turista szemmel. Ma egy különleges, kevésbé ismert, de annál izgalmasabb történelmi helyszínre hívom a hallgatókat. A Felső-Tisza vidék határáról, Vásárosnaménytól nem messze Vámosatyára, ahol a Büdi váromjai mesélnek a múltról. A településhez közel egy csendes, természetközeli környezetben találjuk a Büdi váromját, amely a 16. században épült reneszánsz.

modern stílusban. Egykor vizes árok, kaputorony és erős várfal védte, ma pedig már csak a földben rejtőző kövek és a feltárások nyomai idézik fel a hajdani erősséget. Mégis van benne valami különleges, az ember itt nem csak egy romot lát, hanem egy egész korszakot érez maga körül. Aki erre jár, annak érdemes úgy tekinteni a vidékre, mint egy nagy, összekapcsolódó történelmi térre, hiszen nincs is messze innen Vásárosnemény, amely ma a Bereg egyik meghatározó központja. Innen indulva könnyen bejárhatók ezek a rejtett értékek. Tákos, Csaroda, Gelénes és Vámosatya is egy-egy apró, de nagyon gazdag darabja ennek a tájnak. Vásárosnaményból nézve ez a térség egy igazi élő történelemkönyv, ahol egy rövid kirándulás alatt középkori várak, régi templomok és természetközeli helyszínek kapcsolódnak össze. A Büdi váromja pedig jó példa arra, hogy a múlt nem mindig látványos falakban él tovább, hanem a történetekben, amelyeket magunkkal viszünk. Egy csendes sét a Vámosatya határában így nem csak kirándulás, hanem egy időutazás is, a Bereg szívéből indulva.

0: otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulz. Dim Jánosta 2. Jodim FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Vivian Ostapa, Iodin FM.
1: Klasszne Radio. Vdorohu.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Ты в Ямастопа и один FM.
2: Классное радио.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Vidyam asztatva, Iodin FM.
1: Klasszne radio, v dorohu.

0: Дитячі вислови, вечірні дитячі пісні, вірші та казки на радіо Пульс FM.
1: Az elkövetkező egy órában a Gyerekszáj című műsorunk következik. Kedves gyerekek, mese, móka, kacagás. Itt a

0: mese volt?
1: Abban minden mese volt.
2: Minden hétvégén esti mese a Pulzus Rádióban.
1: Gyertek ti is, hallgassuk együtt.
3: A napnyugati király leánya. Hol volt, hol nem volt, valahol napnyugaton volt, volt egyszer egy király. Ennek a királynak az országát napnyugati országnak hívták, mert ebben az országban sohasem látták felkelni a napot, csak lemenni. Volt ennek a királynak egy leánya, s ez a lány olyan szép volt, hogy csodájára jártak a világ minden tájékáról. Nem csak csodájára jártak, feleségül is vették volna jó szívvel a leghíresebb királyfiak, hercegek. De a király kihirdette országvilágnak, hogy csak annak adja leányát, aki páros bajvívásban legyőzi a veresvitézt. Ettől a veresvitéztől mindig félt a király, hogy egyszer majd elveszi tőle az országot. Azért akart olyan vitézembert a vejének, aki legyőzze a veresvitézt. Hiszen jöttek is királyfiak, hercegek, minden rendűs rangú legények, szerencsét próbáltak, de hiába, mert a veresvitéz erősebb volt valamennyinél, s egy esztendő leforgásán éppen 99 vitézt ölt meg. Hirdette azután a király mindenfelé, hogy akinek kedve van az ő leányára, s országára, jöjjön, de hirdethette. Sírt a szegény király kisasszony. Sírás volt éjjele nappala, hogy már most pártában marad egész életére a veresvitéz miatt. Sokat tűnődött, bocsálódott a király is magában, hogy mit tudjon csinálni. Egyszer aztán, mit gondolt, mit nem magában a király, megparancsolta a szobaleánynak, hogy öltöztesse fel a király kisasszonyt a legszebb ruhájába, s egyben hívatta az udvari festőt, hogy pingálja le az ő leányát. Felöltözik a király kisasszony aranyos, gyémántos ruhájába, aztán lepingálja a festő. A képet szépen berámáztatják, s alája írják, a napnyugati király leánya. Aki ezt a király kisasszonyt feleségül akarja venni, győzze le a veresvitézt, övé lesz a király kisasszony s a napnyugati ország. Ezt írták a kép alá, s akkor a király a képet ráköttette egy hűséges emberének a hátára, s mondta neki. Hallod-e? Indulj ezzel a képpel, s addig vissza ne kerülj ide, amíg olyan emberre nem találsz, aki ezt a képet megveszi tőled. De mondd meg annak, akárki fia legyen, úgy vegye meg a képet, hogy mindjárt jöjjön is az én országomba, s verekedjék is meg a veresvitézzel. Elindult a királyember a képpel, ment országról országra. Sok helyen megállították, körülfogták, megcsodálták a képet, de amikor megtudták, hogy azért a szép leányért a veresvitézzel kell megverekedni, a legbátrabb emberek is félreoldalogtak, mert híre ment volt már az egész világon, hogy a veresvitéz 99 vitézt ölt meg. Hát csak ment a király embere tovább, s addig ment mendegélt, míg egyszerre csak a napkeleti országba ért, ott is a napkeleti ország királyának a városába. Éppen ünnepnapra ért a városba. A népek körülfogták a király emberét, csodálták a képet, de mindjárt tovább is állottak.

0: mondta a királyfi. Megverekszem én a 24 fejű sárkánnyal is, nem csak a veres vitézzel. Felviszik a képet a palotába, a királyfi szobájába leteszik az asztalra. Ekkor a királyfi leült melléje, s a szemét le nem vette a képről, csak nézte, nézte, s akkorákat sóhajtott, hogy majd összeduvadott a palota. Aközben hazajött a király, s nem tudta elgondolni, hogy hol van a fia. Aztán asztalt terítettek, várták, várták, de ebédre sem jött. Inast küldöttek utána, de a királyfi kikergette. Eredj, beteg vagyok! Szaladt az inas nagy ijedten a királyhoz, jelenti, hogy mit mondott a királyfi. Megijedt a király, megy a fiához, s kérdi. Mi bajod van, lelkem, fiam? Mondja a királyfi. Beteg vagyok, édesapám! Nézzen erre a képre! Ez az én betegségem! Hely, fiam, ez már csak ugyan nagy betegség. Láttam én ezt a képet, olvastam azt is, amit alája írtak. Azt is tudom, hogy az a veres vitéz 99 vitézt ölt már meg. Vest ki, fiam, a fejedből ezt a képet, mert bizony te lész a századik. Azt mondta a királyfi. Nem bánom én, lelkem édesapám, legyek a századik, mégis megverekszem a veres vitézzel. Beszélhetett a király, mintha csak a falnak beszélt volna. Na, fiam, mondotta a király, látom, hogy nincsen itthon maradásod. Hát gyere, hadd adjak legalább neked olyan lovat, amilyen nincs több kereke világon. Indul a király, utána a fia, de nem az istálóba vezette a fiát, hanem le a pincébe. Lementek 77 garádicson, aztán végig a pincén, annak a túlsó szegeletjében szomorkodott egy gírhes, görhes ló, alig állott a lábán. Ez az a ló, édes fiam. Azt mondta a királyfi. Édesapám, ne tréfáljon velem, mert nagy az én lelki nyavajám. De megszólalt erre a ló is. Hallod-e, királyfi? Nem tréfa beszéd az édesapád mondása. Csak abrakolj egy hétig, majd meglátod, hogy nincs több olyan ló kereke világon, mint a te lovad. Felszalad a királyfi a pincéből nagy örömmel, maga visz le neki szénát, zabot. De a tátos megrázza a fejét. Nem ezzel élek én, királyfi, hozz nekem minden nap 10 ropogósra sült cipót, s egy hordó tokai bort. Akkor aztán még a csillagot is lerogom az égről. Két álló hétig ropogós fehér cipóval, stokai borral traktálta a táltost a királyfi. Akkor azt mondta a táltos. No, édes gazdám, most már indulhatunk, de előbb búcsúzz el az apádtól, anyádtól, s minden atyád fiától, mert vagy látod őket valaha, vagy sohasem. El is búcsúzik a királyfi mindenkitől. Sírt az apja, sírt az anyja, sírt minden lélek, sírt a királyfi is. De akkor aztán nagy hirtelen felkapott a táltosra, s elvágtatott, hogy egy szempillantás múlva nem látta emberi szem. 3 nap és 3 éjjel folyton folyvást repült a táltos, csak úgy zúgott, búgott a levegő, amerre repült. Akkor aztán leszállott a Fekete-tenger 77. szigetjén. Azt mondta a táltos. Édes gazdám, egyél, ha hoztál magadnak ennivalót. Én nem eszem, mert itt nincs márványkőjászul, hanem majd lesz a napnyugati király városában. A királyfi vitt volt a tarisznyájában egy és más ennivalót, nagy hirtelen falatozott abból, aztán ismét felpattant a táltos hátára. A táltos meg egyet ugrott, kettőt szökött, s egy szempillantás múlva leszállott egy magas hegynek a tetején. Azt mondta a királyfinak. Nézd le innét, királyfi, mit látsz? Látok valami fekete csillagot, mondta királyfi. Hát az a csillag, a napnyugati király városa. Jaj, lelkem lovam, sohasem érünk el oda. Ne félj semmit, csak ülj fel a hátamra, biztatta a táltos. Ott leszünk estére. Felült a királyfi a táltosra, s csak ugyan még a nap le sem ment, ott voltak a napnyugati király városában. Ott betértek egy nagy vendégfogadóba, s mindjárt azt kérdezte a királyfi a fogadóstól. Hé, fogadós, van-e az istállódban márványkőjászol?
1: Hogy ne volna, felséges királyfi, mondta a fogadós.
0: Egyszeribe bekötötték a táltost, adott neki a királyfi ropogós fehér cipót, amennyi belefért, 3 veder tokai bort, na meg ő maga is jól megvacsorázott, s aztán lefeküdt. Reggel kimegy az istállóba, s kérdi a lovat. Mehetünk ki a király udvarába, édes lovam?

0: Ma még nem, édes gazdám. Előbb menjünk el a kovácshoz. Veres patkót a lábamra, hadd rúgjam össze a király udvarát egy kicsit. Elmentek a kovácshoz, s amint mentek az utcán végig, kicsődültek a népek, sajnálkoztak rajta. Aj, szegény napkeleti királyfi, jobb lett volna otthon maradnod! Oda sem hallgatott. Bement a kovácshoz, hogy ráveressen a táltosra 4 aranypatkót gyémánt szeggel. 6 legény fogta a táltost, 6 legény verte a patkót. De mikor ráverték, a táltos csak egyet rúgott, s mind a 4 patkó lelepült a lábáról, csak úgy hurrogott-burrogott a levegőn keresztül. Hely, megszégyelli magát a kovács. No, mondja, így még nem jártam világ életemben, majd én verem rá a patkót. Na, hanem az öreg kovács rá is verte magyarosan. Próbálta a táltos mindenképpen, de nem tudta lerúgni a lábáról. Erre visszamentek a vendégfogadóba. Csak másnap reggel vágtatott be a királyfi a napnyugati király udvarába. A király már ott ült a palota tornácán, mellette a leánya, úgy várták a királyfit. Ott volt az udvaron a veres vitéz is, nagy szürke lován. Mikor a királyfi beugratott az udvarba, a táltos egyszeribe olyan táncra kerekedett, hogy a márványkő, amivel az udvar ki volt rakva, csak úgy porzott. Akkora por kerekedett, hogy a király sokáig nem látta sem a veres vitézt, sem a királyfit. Összemennek a vitézek, viaskodnak, verekednek, szikrázik a kardjuk, megsterkednek, ravaszkodnak, de eltelik 1 óra, eltelik 2 óra, s egyik sem tudta megvágni a másikat. Hanem mikor éppen delet harangoztak, nagyot ugrik a táltos, éppen a feje fölé a veres vitéznek, s abban a pillanatban a királyfi egy suhításra leszeli a veres vitézről a páncél gúnyáját. Erre lekiáltott a király a tornácból. Elég volt ez már a vitézek. Holnap kezdjétek újra. Elvágtat a 2 vitéz 2 felé, de a veres vitéz utána kiabál a királyfinak. Megállj, mert holnap a kardom hegyére kerül a fejed. Elkövetkezik a második nap. Mint a fergeteg, úgy rohant a veres vitéz a királyfira. De bizony nem került a királyfi feje a veres vitéz kardja hegyire, mert a tátos megint olyan ügyesen ugrott föléje, hogy a királyfi egyvágással leszelte a veres vitéznek a jobb karját. Megint lekiáltott a király a tornácból. Elég volt már a vitézek! Holnap kezdjétek újra! A veres vitéz a bal kezével felkapta a kardot, s megfenyegette a királyfit. Megállj, napkeleti királyfi, levágtad a jobb kezemet, de holnap a bal kezemmel én is levágom a fejedet! Hiszen fenyegetőzhetett, mert bizony levágta harmadnap a királyfi a veres vitéz bal kezét is. Pedig az úgy rohant rá, mint a villám. Most már nem félt a veres vitéztől a napnyugati király, hogy elveszi tőle az országát. De bezzeg, örvendett is. Hát még a király kisasszony. Mert megtetszett neki erősen a napkeleti királyfi, s amióta meglátta, mindig azon fohászkodott. Bárcsak legyőzni ez a szép királyfi a veres vitézt. Mindjárt meg is tartották a lakodalmat, s lakodalom után a király a vejének adta az országát és a királyságát. Akkor aztán a fiatal pár felkerekedett, s elmentek a napkeleti király udvarába, s ott is megtartották a lakodalmat. 2 országa lett a királyfinak. Mikor a napkeleti országban megunta, ment a napnyugati országba. Ha a napnyugati országban megunta, ment a napkeleti országba. Igazán jó dolga volt. Még ma is él, ha meg nem halt.
1: Volt egyszer egy mese volt!
2: Abban minden mese volt!
3: Minden hétvégén esti mese a Pulzus Rádióban!

adás végéhez értünk. Az el sokszor nem kérdez, csak jelen van, és talán pont ettől marad velünk hosszabb ideig, mint gondolnánk. Köszönöm, hogy velem tartottatok. A következő szenesávban újra találkozunk. Sziasztok! Мы 50 долларов вашей нашей особливой музычной подружи. Музыка часто не ставить запитань, вона просто присутня, і, мабуть, саме тому залишається з нами довше, ніж ми думаємо. Дякую, що були зі мною.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Se Radio Pulse. Dimjana 102. Jodin FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Dimjano 102. Jodin FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Vivjam azt a
1: Jodin FM.
2: Klassne
1: radio.

0: el.
1: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
2: Zvíruj v srdci. Rádio Pulz FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Привет, Настя. Два. И один FM. Классное радио. В дорогу.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

0: máske.
1: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Rádió Pulzus FM. Щодня з вами.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Dim Jana 102. Jodim FM.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulse FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

0: a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz FM.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Vivian Ostapa i Odin FM.
1: Klasne radio. Vdorohu.